Nanak janang nunga bojira. Nyan mort bojira kop and kop and kober dak nunga bojira wai. Kopen wurin janang nanak nuna jina calling nunga bojira. Kopen wurin janang nanak nuna jina calling nuna kolai. Kaya wa. Nyan mort bojira. Nunga bojira.